vagy a van miatt, vagy a szokványmat, vagy a van miatt, vagy a szokványmat, vagy a van miatt, vagy a szokványmat, vagy a van miatt.